0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 14-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templomépítő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Slezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

0: híres zenés családból származó Nyári László hegedőművész prímás itthon és a világ számos városában vendégszerepelt már, magas színvonalon népszerűsítve a magyar cigányzenét. 1990 óta a híres Rajkó Talentum alapfokú művészeti iskola, zeneművészeti és táncművészeti szakgimnázium, hegedű és zenekari tanáraként, illetve a Kis Rajkó zenekar művészeti vezetőjeként adja át tudását a felnövekvő muzsikus generációnak. Célja a fiatal roma tehetségek felkutatása mellett, hogy színvonalas zenei képzést nyújtson számukra. Emellett a hagyományos magyar cigányzene kultúrájának ápolását is komoly feladatának tekinti. Tanári és művészi pályafutása kiemelkedő és példaértékű, amit a szív, a lélek és a professzionalitás jellemez. Köszöntöm Önöket, Tóth Ikenikő vagyok. Ma Nyári Lászlóval beszélgetek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Nyári László hegedűművész prímást.
1: Én is a szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Kezdjük akkor az elejétől, mutassuk be az embert, aki itt ül a stúdióban, mutassuk be a művészt. Győrben zenés családban született, a családi, a zenész családi vonal mennyire határozta meg az életét, főleg gyerekként?
1: Hát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon meghatározta az életemet, mert az édesapám szintén zenész volt, és annak a apukája szintén zenész volt, csak annyiba befolyásolta az életemet, hogy édesapám nagyon szigorú ember volt.
0: Ez mit jelentett?
1: Nagyon megköveltelte nálunk a rendet. Tudnélik, hárman vagyunk testvérek, három fiú, közül én vagyok az idősebb, és nekem kellett példát mutatni a két kisebb öcsémnek.
0: Miben kellett példát mutatni?
1: Mindenben, tulajdonképpen tanulásban, viselkedésben, és erre nagyon ügyeltek a szüleim, hogy nagyon normális körülmények között tanuljunk, és hát próbáljunk az életünket úgy beosztani, hogy mindenre jusson idő. Tehát a gyakorlásra, a tanulásra, de elsősorban a gyakorlás volt, ami meghatározta az édesapámnak azt a szigorúságát, amivel minket rá tudott venni arra, hogy hát tanuljunk és gyakoruljunk. Mondjuk jó példa volt előttünk, mert ő még 40 év, 50 évesen is gyakorolt otthon. Tehát nagyon meghatározó volt a családi hátterem ebben a szempontban.
0: De az egyáltalán kérdés volt-e, hogy zenész lesz önből, meg a
1: ez
0: többi testvéréből?
1: Tehát más, a mi családunkban ez egy ilyen tradicionális dolog, hogy mindenki zenét tanult. Tehát most el kell mondjam, hogy a fiam is zenész, akkor már az unokám is zenész. Tehát nálunk ez nem is kérdés, hogy most más szakmába, vagy máshol próbálkozzunk. Ez először megpróbáljuk. Ha esetleg, mit tudom én, nagyon-nagyon-nagyon nem megy, akkor választanánk más szakmát, de el kell mondanom, még a lányok is zenélnek nálunk. Tehát van nekem két húgom, a Nyári Editke és a Nyári Aliszka, aki szintén zenészek. Az a testvéremnek, a Nyári Károlynak a lányai, és ő is úgy nevelte őket, hogy zenészként, a lányokat. Tehát elsősorban mi úgy kezdünk, hogy beirattak a zeneiskolába, és hát zenei pályán indultunk el, mind a hárman.
0: Tehát, hogy nem csak a tehetség van meg, akkor valószínűleg, hanem azért ugye a család részéről egy kis ösztönzés is, és ennek mi az oka? Szeretnék-e továbbvinni ezt a hagyományt a családban, vagy úgy gondolják ezekben a családokban, hogy nyilvánvaló, hogy ezt a tehetséget nem szabad elaprózni, vagy ez jelentett mindig egy megélhetési formát, hogy ez a család akkor így hagyományosan már egy név, úgymond, a zenei világban, és akkor ez jól jöhet az elkövetkezőknek is, vagy mi az oka?
1: Hát természetesen ennek persze vannak anyagi okai, amit visszatetszett kérdezni erre, mert most megint vissza kell mennem az elődökhöz. Tehát mindjárt ebből éltünk meg. Tehát ez volt a fő kereseti lehetőségünk, hogy elment zenélni az édesapám, elment zenélni a nagyapám. Tehát tulajdonképpen ez egyrészt megélhetési, meg hát hogy az, hogy tovább vinni a családunknak azt a tradicionális életét, hogy a zenés családunk köz tovább tudjon fennmaradni. Tehát maga a név is, szerintem az is nagyon fontos, hogy ez a nyári név, ami ugye
0: összekapcsolódik
1: ezzel, hogy ez tovább vigye ezt a tradicionális zenész életet. Úgyhogy nekünk nagyon meghatározó volt az, hogy tradicionálisan tovább vigyük a magyar zenét. Tulajdonképpen én is azt képviselem, a magyar zenét, magyar cigány zenét, de édesapámnak az volt a kérése, hogy mindenféleképp kössük össze ezt a tanulással.
0: Tehát, hogy képzett zenészek.
1: Így igaz, ugye? Hogy képzett zenészünk, nekünk mindhárman képzett zenészek vagyunk, mind a hárman a zeneművészeti főiskolára jártunk. Én a hegedű tanszakon végeztem, a másik testvérem a zongora tanszakon, és a legkisebb testvérem is a hegedű tanszakon végezte el. Tehát mi egy klasszikus irányba indultunk el, aztán ugye hát jöttek a gyökerek, ugye viszont, hogy hát ezt a cigányzenés vonalat kövessük, mert óriási inspiráció volt még az én időmben. Most a 70-es évekről beszélek, hát olyan tradicionális muzsikusokat figyeltem, mint az idős Járóka Sándor, vagy akár a Lakatos Sándor, aki szintén egy óriási prímás, vagy még egy óriási nevet szeretnék megemlíteni, ifjú Sánta Ferenc, aki szintén egy példaképként szolgált a részemre, mert ő is egy diplomás hegedű művészből lett prímás, és óriási pályafutása volt neki, óriási sikereket aratott ezen a pályán, és én nekem mindig ez volt a meghatározó, hogy egy olyan emberre nézzek fel, aki igen példamutató. Tehát nekem nagyon fontos volt az, hogy hát kiket nézek, kiket figyelek, kiket hallgatok, kikkel tanulok, mert ezektől nagyon sokat lehetett tanulni.
0: Sokan oldalról megnézik, akik laikusok, és azt gondolják, hogy jó, hát csak egy zenész, meg csak szórakoztat, meg hogy ez egy milyen könnyű szakma vagy hivatás. Mondjuk, ha visszanézünk arra, hogy a Nyári Lacika mikor kicsi volt még, mert ugye 1967-ben lett a Liszt Ferenc zeneiskola diákja.
1: Megint visszanyúlok a tradíciónkhoz, hogy általában mindig mi úgy igazítjuk a gyerekeinket, hogy mindig édesapa elkezdi tanítani a gyermekét. És ez nálunk ebben az esetben nagyon korán megtörtént. Édesapám 4 éves koromban a kezembe adta a hegedűt. És végül is ő indított el ezen a pályán. Ő mutatta meg, hogy kell a hegedűt tartani, mindent beleadott a kezembe, ő kezdett el előbb velem foglalkozni, és majd utána jött a zeneiskola. Tehát tulajdonképpen én 4 és fél éves korom óta az édesapám tanított engem hegedülni. És ami óriási dolog, amivel megint vissza tudok igazolni, hogy a lemondás. Ugye más gyerek elment futballozni, elment bármit csinálni, lement játszani a térre. Nekünk ki kellett használni azt az időt, és amit már említettem előbb, édesapánál mindig szigorú volt, hogy a tanulás és a gyakorlás mindig fontos legyen. Tehát tényleg úgy van, hogy ez a tanulás ez nagyon-nagyon sok lemondással jár. Tehát le kell mondani a, mit tudom én, a szabadidődről. Igazán döbben persze bele kell helyezni a szabadidőt, de annyi szabadidőnk nekünk soha nem volt, hogy hát mindegy más gyereknek, hogy felhőtlenül játszott. Nagyon sok lemondással. Nem csak a gyerekkorba jár ez lemondással, hanem a később is a felnőtt korba, ugye amikor már az ember gyereket nevel, vagy bár tanít, vagy bármikor, hogy ezek sok-sok-sok lemondással járnak.

0: Ugye említettem, hogy 1967-ben a Liszt Ferenc zeneiskolában elkezdett tanulni, tehát addig is ugye tanult az édesapjától hegedülni. Na, ez mennyiben volt már más, amikor már ilyen oktatási keretek közé került?
1: Nagyon-nagyon más volt, megmondom miért, mert egy picikét vissza kell térnem megint, hogy nálunk az a tanítási módszer, amit édesapámtól tanultam, kézről és fül után tanított engem a hegedűn. Tehát tulajdonképpen, most ha igazság szerint azt akarom ebbe kiemelni, hogy nem kotta olvasásra tanított engem, hanem mint egy igazi roma ember megmutatta a hegedűtartást, a vonótartást, és akkor amit akart nekem tanítani, azt előtte eljátszott, és én nekem le kellett utánozni. Ez egy óriási fejlesztő dolog, hogy ebbe a korba, egy 5-6 éves korba már a gyerekek megfogják használni a fülüket, a hallásukat fejleszteni. Ugye a zeneiskolába bekerülés után már elkezdtem ismerkedni a kottával, kottaolvasással. Tehát itt már egy ilyen módszeres tanítás volt, amit nagyon-nagyon szerettem, és nagyon hálás vagyok a tanárnőmnek, aki elindított, úgy hívták Cágás Józsefné, és ő már ugye teljesen más szisztémával kezdett engem tanítani. De nagyon hálás vagyok neki, mert elég hosszasan 7 évig jártam hozzá, és remek dolgokat tanultam tőle. És mondom, ilyen tudatosan tanított engem a hegedülésre.
0: Tehetség az már ott kibontakozik, ugye?
1: Így van. Hát, ilyen 7 éves koromban már egy csomó versenyre sikerült eljutnom, országos versenyre, akkor zeneiskolán belül versenyek voltak, amin nagyon jó szerepeltem, nagyon jó díjakat kaptam. Tehát érdemes volt ezzel a dologgal foglalkozni a továbbiakban. És volt még egy apropója a dolognak, hogy nagyon-nagyon szerettem a zongorát. És akkor mellékhangszerként, ilyen 8-10 éves koromban elkezdtem zongorázni is. És úgy megtetszett a zongora is, hogy mind a kettőt párhuzamosan csináltam. És nagyon nagy hasznát vettem ezt a konzervatóriumban, mert ott kötelező zongoránként használtam. És hát volt egy remek tanárom Győrbe, aki elvitt a zongora versenyekre. És ráadásul olyan jó díjakat ott is nyertem, hogy ezt mondta nekem a tanárom úgy, mondták, hogy Gábor József. Azt mondta, neked azt mondja, muszáj tovább vinni. De mondom, hát két tantárgyat, tehát most hogy vigyek tovább, hegedűt, zongorát. És akkor azt mondtuk, nagyon nagy dilema volt bennem 14-15 éves korban. Imádtam, mai napig imádom a zongorát. Imádom a hegedűt, imádom a zongorát, és ilyen párhuzamosan futott bennem ez a két hangszer. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek az alsó fokú tanításoknak, amit ott Győrbe kaptam, mert rengeteg indítatást kaptam tőlük. Rengeteget. Meghatározó volt az elkövetkezendő 10-20 évre.
0: Ezt akartam mondani, hogy azért az alapokat ott rakják
1: így
0: le.
1: Van,
0: ott
1: így
0: meg
1: van.
0: Lehet szerettetni, vagy igen, meg lehet akár utáltatni is, hogyha nem úgy állnak hozzá valahogy, vagy nem veszik észre, nem fedezik fel annyira a tehetségét, mert ugye azért én azt gondolom, hogy ezek a kisebb-nagyobb sikerek azért egy ilyen ösztönző erőt adtak a továbbiakban, mert ugye a Győri Zeneművészeti Szakközépiskola klasszikus hegedű szakára nyert felvételt, majd ugye Budapesten a Bartók Béla a zeneművészeti szakközépiskolában fejezte be a középiskolai tanulmányait. Milyen közeg volt ez akkor, a 70-es évek vége felé egy diák számára, mondjuk akár ha jelennel összehasonlítjuk?
1: Azt kell mondanom, hogy ugye ilyen tizenévesen bekerülne egy ilyen közegbe, óriási inspiráció. Megmondom miért, mert ott köttetnek ezek a ifjúkori barátságok.
0: Ezek az életre szóló.
1: Az életre szóló barátságok, igazándiból. Ott olyan barátságok születtek, hogy a mai napig is barátok vagyunk azokkal, akivel ott én megismerkedtem 14-15 évesen.
0: Közös az érdeklődés.
1: Tehát többek között nem csak barátság, hanem inspiráció. Tehát egymástól tanulni, egymást nem lefőzni, hanem megpróbálni olyanná válni, mint az a elkövetkezendő pár évvel idősebb, úgy fölnéztem rá, és próbáltam én is elérni azt a színvonalat, mit őt elérte, és akkor nagyon támogattak engem, mint fiatal tanulótot, és alakítottunk egy együttest, és én óriási szívvel, lélekkel álltam oda be 14 évesen a 17-18 éves gyerekek közé, és rengeteg mindent kaptam tőlük. Tehát jártunk koncertekre, előadásokra, koncertek voltak a Győri Filharmóniába, és rengeteg embert megismertem, azon kívül rengeteg előadót megismertem. Tehát nagyon, de nagyon tartalmas jó éveket éltem ott át. Aztán majd utána később 77-ben itt Budapesten is, ahogy belekerültem itt a vérkeringésbe, mert hát azért a fővárosi kulturális élet élet teljesen más, mint egy vidéken. Nem volt rossz vidéken, de hát azért Budapesten elmenni egy zeneakadémiai koncertre, az egy óriási meghatározó élmény volt a számomra. Yehudi Menuhint hallgatni, vagy Dávid Oistrakhot, vagy ilyen meghatározó, óriási géniusz művészeket tudtam meghallani abba az időbe. Ez a 70-es évek volt, akkor még lángolt ez a koncert élet Budapesten is. A jobbnál jobb művészeket tudták meghívni Magyarországra. Úgyhogy egy óriási nagy ösztönzést kaptam ettől az évektől.
0: Egy vidéki fiú számára azért gondolom, hogy
1: óriási élmények.
0: Igen, és ugye 1983-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte meg előadó művész és hegedű tanári diplomáját. Az oktatás mindig érdekelte?
1: Igazándiból igen, érdekelt, és megint visszanyúlok édesapámhoz, hogy megint az volt bennem, hogy tanítani, és igazándiból én, mikor megszereztem a diplomámat, 2 hónap múlva tanítottam. Tehát először is úgy történt a dolog, hogy hát megélhetés. És ehhez hozzáfűződik az, hogy elég korán nősültem, és hát nem vonom föl ezt most olyannak, hogy megbántam, hanem hát el kellett tartanom a családot, vagyis a feleségemet, és mikor elvégeztem a zeneművészeti főiskolát, én akkor már házas ember voltam. És hát most mi lesz? És akkor volt egy lehetőség a zeneiskolába elmenni tanítani. És akkor egy kicsikét tartottam tőle, megmondom őszintén, ettől a tanítástól, mert nem könnyű. Tehát egy olyan felelősségérzet egy 5-6 éves gyerek, mikor bejön az emberhez is, meg kell tanítani, és felelősséggel tartozik arra, hogy ezt a gyereket 100%-osan megtanítsa hegedülni, vagy a kottaolvasásra bármi, és onnantól kezdtem el foglalkozni, hogy lehet a beatóban foglalkozni a gyerekek. Hogy kell tanítani, mit kell neki mondani, hogy ez a gyerek bátran jöjjön be, bátran mondja ki, hogy mit szeretne, mit nem szeretne, mert ugye a gyerekek a legőszintébbek. Azokkal nagyon kell vigyázni. Tehát nem volt könnyű, megmondom egész őszintén, nem volt könnyű, és voltak egy kis göröngyös a szakmámba, tehát nem mindig sikerült az, amit elképzeltem. Mert nagy hosszú idő kellene ahhoz még.
0: Tapasztalat kell hozzá. Igen. Azért kell, hogy egy kicsit a tiszteletet is valahol kivívja a diákok körében, vagy a nagyon tanulók fontos körében. Tehát ez nem olyan egyszerű, mert én is tanítottam nagyon fiatal koromban, és nehéz volt tényleg, és akkor emlékszem, azt mondta az igazgatónő, hogy oldjam meg. És megoldottam, így tehát van, nem tudtam más csinálni. Meg kellett valahogy oldani, de nyilvánvaló, hogy akinek már több éves tapasztalat van a háta mögötte, az egészen másképp beszél erről. Önnek is van, már most több éves tapasztalata.
1: Így van, visszamenőleg könnyű.
0: Évtizedes tapasztalata, és erről fogunk is beszélni, csak még egy picit maradjunk ennél. Említettem az előadó művész és a tanári diplomáját is. Ugye a tanári diplomájáról még fogunk beszélni, de most az előadó művészi érdekelne engem, mert ugye az életéből azt is látjuk, hogy ez is vonzotta. Igen. És a főiskola elvégzése után ugye megalapította a saját zenekarát.
1: Pontosan.
0: Hogyan jött össze ez a zenekar, és kikből áll?
1: Hát ez úgy alakult, hogy a főiskola elvégzése után volt nekem egy nagyon kedves barátom, aki úgynevezett szalonzenekart hozott létre. És ebben a szalonzenekarban meghívott engem én hegedűs. És akkor tulajdonképpen ott kezdődött el az egész dolog, hogy egy kicsit a klasszikus felkészültségemet kihasználtam ebben a szalonzenekarban. Rengeteg mindent megtanultam, együtt létrehoztuk ezt a zenekart, és akkor elmentünk szerepelni Németországba. Ez elég korán volt, a 80-as évek elején, 83-84-be, és eltöltöttem ott 3 fél évet ebbe a úgynevezett szalonzenekarba, és hát rengeteg mindent tanultam ott, rengeteg nyelvet megtanultam, Németországban nyelvet, szokásokat, a zenéjüket, tehát sok mindent tanultam, de ugye vonzott engem az, hogy legyen egy önálló zenekarom, amire most vissza akarok utalni, és hát ilyen 26-27 évesen sikerült is megalakítanom az első zenekaromat, méghozzá megint visszatérek a papára, ő ösztönzött nekem, jöttek a levelek, hogy hát fiam, gyere haza, majd itt megcsinálod a zenekarodat, és hát akkor még tényleg olyan perspektívával jó volt a cigány zenekar, hogy valami eszméletlen nagy lehetőségek voltak akkor még, és akkor hát úgy döntöttem, hogy belevágok. Létrehoztam egy óriási, nagy szabású zenekart, ami tényleg egy olyan emberekből állt, hogy a kiválóság, szakma kiválósága jó.
0: És a neve az Nyári László?
1: Én ugyanúgy Nyári László és zenekara volt.
0: Zenekara, igen.
1: Tehát általában ugye mindig a Prímásról szokták a zenekarok, már mint a cigány zenekarok a nevét kapni. Tehát aki a Prímás, az úgy van behatárolva, hogy Nyári László és cigány zenekara, vagy mit tudom én. Mindig névhez kötött. És akkor megalakítottam az első önálló együttesemet. Ami úgy nézett ki, hogy én egy nagyon-nagyon előkelő étteremben dolgoztam, egy első osztályú helyen, a Citadella étteremben. Az egy nagyon-nagyon menő és első osztályú étterem volt. Na most visszautalva a előadó művészeti kérdésére, kellett hozzá egy bizonyos papír, azt is meg kellett szerednem, az előadó művészi diplomát. És akkor ugye már volt diplomám, de ez egy klasszikus diploma volt. Itt pedig kellett egy úgynevezett vendéglátókhoz szükséges végzettség, amivel én megszereztem az A kategóriát. Ami azt jelentette, hogy csak A kategóriával lehetett ezeken az első osztályú helyeken muzsikálni. És ez egy óriási dolog volt abban az időben, hogy 20 valahány évesen az ember A kategóriás Prímás lesz. Ez egy titulus volt, ez egy nagyon jó dolog volt, és akkor én ezt megkaptam, és akkor ott játszottam ebbe az étterembe, ami szintén egy óriási löketet adott nekem. Akkor kezdtem el megismerkedni a vendéglátással szintén. Tehát idáig csak koncertszerű volt előadó művészi pályám, most a vendéglátóba mint vendégeket szórakoztatni kellett.
0: Ez mennyiben volt más? Hát
1: ez teljesen, teljesen más volt, mert ugye minden áldott nap az ember más emberekkel találkozott minden este. Más volt a közönség, más volt, másokat kellett játszani, meghatározó volt, hogy mit játszik az ember, hogy játsza, kinek játsza. Ugye bejöttek idősebbek, bejöttek fiatalok, elmondták, hogy mit szeretnének hallani, és ha nem tudta az ember, az már egy kicsikét úgy pirt hozott az arcomra. És akkor megmondom egész őszintén, hogy neki láttam, és akkor megint elővettem édesapámat, és akkor mondtam, nézd apa, ezt és ezt a nótát kérték tőlem, és hát bajba voltam, nem. Na, gyere fiam, és akkor megtanultuk. Ezek az évek így teltek nálam, úgyhogy itt is egy óriási tanulás volt a részemről, megmondom egész őszintén. Mert mindig azt mondja az ember, egy ember holtig tanul, de ez így is van.
0: Papis, igen. De egyébként mesélték itt nekem zenészek, hogy bizony van, hogy több ezer számot is tudni kell, mert ugye, ahogy említette a vendégek, egyik ilyen, másik olyan, valamilyen zeneszámot kitalál, és azt szégyelli olyankor a zenész, hogyha
1: nagyon,
0: nem tudja eljátszani.
1: Én legalábbis nagyon szégyeltem, ráadásul külföldiek jártak, tehát a világ minden részéről jöttek oda vendégek, és annak az országnak a zenét tudni kellett valamennyire, hogy ugye hangulat legyen, hogy megtisztelje azt a németet, vagy azt az angolt, vagy az amerikait, vagy a franciát.
0: Voltak ezek a vendégek ezért?
1: Igen, nagyon, nagyon, nagyon. El kell mondanom, hogy ugye, hát a cigányzene az ungarikum.
0: Igen.
1: És abban az időben ugye az volt a legelső, mikor valaki eljött Magyarországra, hogy hol lehet cigányzenét hallgatni.

0: ugye 1984-től a világ számos országában vendégszerepelt, ahol népszerűsítette magas színvonalon a magyar cigányzenét, valamint ugye Budapesten több kiemelt hotelben játszott zenekarával, Baltosan. Amiről az imént beszélt, nagy sikerrel, de a külföldi utak azok miben erősítették? Most én csak egy példát mondok, de majd biztos más dologról is fog beszélni, hogy megerősítették esetleg abban, hogy mégis itthon kell lennie, itthon kell élnie, ez a hazája, haza kell jönnie, stb., de más dologra is gondolhatunk.
1: Nagyon meghatározó voltak ezek az utak nekem. Igazándiból tengeren túlon is játszottunk, akkor számos nyugat-európai országban játszottunk.
0: És nagy élmény, gondolom.
1: Hogyne. Eljutni Kanadába, Amerikába, Izraelbe, majd visszatérek rá, hogy volt egy szállodaláncolat, ahol én már sokáig játszottam. Tehát ezek olyan élmények, amit olyan meghatározó dolgok voltak az életemben, ami csak a zenén keresztül jutottam el idáig. Tehát az, hogy én prímás vagyok, zenész vagyok, és ilyen helyekre eljutok, az egy fenomenális nagy dolog volt. És én ezt hála Istennek megtettem, és visszautalva arra, hogy volt egyszer egy amerikai útunk, és akkor felajánlották nekünk, hogy maradjunk ott, és nagyon jó összeget is akartak nekünk adni, ugyanis Kanadában volt egy magyar táncsoport, a Magyar Házba, és akkor a Magyar Ház vezetőjével nagyon jó kapcsolatba kerültem, és akkor egy hónap után azt mondja, figyelj Laci, azt mondja, nem volna kedved, azt mondja, itt maradni Kanadába. Kapsz lakást, kapsz jó pénzt, kapsz minden ellátást, gondolkodjál rajta. Hát mondom,
0: vonzó fogok, az ajánlat,
1: nagyon,
0: ugye?
1: Hát mondom, gondolkodom rajta, de hát ugye, mondom, az a drága Budapestet most ott hagynéd, hát pedig nagyon, de nagyon, nagyon-nagyon szép hely volt ez a Kanada, gyönyörű volt, Toronto. Gyönyörű szép hely volt, és vonzó volt az ajánlat, de valahogy a szívem mindig visszahúzott Magyarország, nem tudtam ott hagyni, és visszautalt arra, és kihozod a családodat, letelepedtek, itt fogtok élni, minden. Nagyon-nagyon szerettem a külföldet, de soha nem tudtam elhagyni Magyarországot, soha. Éppen mondtam a családtagjaimnak is valamelyik nap, hogy annyiszor lett volna rá lehetőségem, hogy én bárhol maradjak, de nem, valahogy mindig visszahúzott a szívem ide, Magyarországra.
0: Van erre egy szép magyar szó, honvágy.
1: Így van, pontosan. Igen. Pontosan. Azt nem tudja pótolni, mikor közvetlenül tudok beszélni, akár magával, akár a környezetemmel.
0: Meg valahogy az ember biztonságosabban érzi
1: pontosan.
0: Szülőföldjén magát. Én nem tudom, de én legalábbis ezt tapasztaltam, hogyha bárhová elmentem, és amikor hazajöttem, akkor mindig egy ilyen biztonsági érzetem volt.
1: Igen.
0: Jó külföldön, nagyon jó, meg ugye, hogy ön említette, lehetőségek is lehet, hogy nagyobbak lettek volna. Vannak, akik akár éveket is eltöltenek, de a legtöbb emberbe előjön ez az úgynevezett honvágy, és valahogy visszavágyik a szülőföldjére.
1: Rettenetes. Egyébként én a mai napig is úgy vagyok, hogy járom a világot, az országot, mindenhol, de mindig alig várom, hogy ma hazajöjjek, nem tudom, egy hét után, két hét után már ég a talaj a lábam alatt, menjünk. Pedig tényleg gyönyörű helyeken vagyok, gyönyörű szép tájakat lát az ember.
0: Jó, hát nyilvánvaló most azért itt van a család, és ahogy mondják, hogy ahol az ember családja, ott van az otthona, de a szülőföld az akkor is szülőföld marad. És talán így Magyarországon is jobban jártunk azzal, hogy visszajött ide.
1: Sokkal.
0: És ugye onnantól kezdve televízióban, rádióban, számos lemezfelvételen is közreműködött a médiában való jelenlét. Az mennyire fontos egy előadó művész életében, hogy ezt szükségesnek tartja? Vagy inkább az élő felvételek azok?
1: Hát most már ebben a mai rohanó világban szerintem nagyon fontos a média, nagyon meghatározó. Ugye a kapcsolatok, a médián keresztül való beszélgetés, nagyon sok ember figyeli ezeket a felületeket, ahol különböző, úgymond zenei felvételek vannak. Tehát én azt gondolom, hogy a médiában ez most meghatározó. Tehát ennélkül nem azt mondom, hogy nem lehetne élni, de egy művésznek ez borzalmas meghatározó a média. Az, hogy az ember bekerül a rádióba, a televízióba, egy bizonyos elismerés is egyrészt, és hát megismerik a nevét, megismerik a személyiségét, megismerik a zenéjét, megismerik, hogy mit tud produkálni.
0: Jó, és hogyha még azt is figyelembe veszük, hogy lehet több ajánlatot is.
1: Így van, több ajánlatot
0: kapni. Tehát, hogy nyilvánvaló.
1: Viszont van egy olyan, mikor színpadon lépek fel, az meg van egy közönséggel való kapcsolat. kapcsolatom. Az meg olyan közvetlen, hogy tényleg vannak olyan, úgymond rajongóim, akik minden egyes koncerten ott vannak. És megjegyzik, hogy jó a cipője. Vagy most másképp
0: fogja. Az a mellesleg, hogy jól hegedő.
1: Igen. Vagy most ez nagyon jól sikerült, vagy tényleg olyan jó dolgok vannak, mert tényleg jönnek, mindig eljönnek hozzá.
0: Élőben a reakció.
1: Jön a reakció. Tehát ezt is megélni, ez is egy óriási dolog. Óriási dolog az, hogy közvetlen kapcsolatom van a közönség.
0: Televízión keresztül nem látja az ember, hogy a csillog a szeme
1: annak, aki
0: nézi vagy hallgatja.
1: Nem. Tehát ennek is meg maga varázsa egy ilyen élő koncertnek, ahol tényleg kapcsolat van a közönséggel. Ennek is. Ugyanakkor a médiának is, mert anélkül manapság már elég nehéz
0: jelen lenni.
1: Ez elkerülhetetlen.

0: megígértem, hogy még beszélünk az oktatási részről is. A művészi tapasztalatát ugye 1990 óta, ön azt mondta, hogy több mint 30 éve, én azt mondom, hogy már közel 40 éve inkább, a híres Rajkó Talentum alapfokú művészeti iskola, zeneművészeti és táncművészeti szakkollégiumának hegedű és zenekari tanáraként, és a Kis Rajkó Zenekar művészeti vezetőjeként adja át a felnövekvő muzsikus generáció számára. Itt ugye a Rajkónál a fő cél a fiatal roma tehetségek felkutatása, a zenei képzés és hagyományos magyar cigányzene kultúrájának ápolása. Beszélgessünk erről, hogyan csöppent ön oda, hát, és aztán ebből hogy lett közel 40 év most már?
1: Hát itt is vissza kell utalnom, hogy ez 90-ben történt, ahová engem ott elhívott a Szigeti Ferenc igazgató úr, ugyanis elmondanám röviden a történetét a dolognak. Egy pár barátommal összeálltunk olyanokkal, akik szintén klasszikus végzettségű tanárok voltak, és akkor összedugtuk a fejünket, és akkor kéne valamit csinálni, hogy ezek a roma gyerekek valami rendezettebb környezetbe kerüljenek, már úgy rendezettebbe, hogy iskolarendszert tanuljanak. És akkor 90-ben, hát volt egy nagyon nagy géniusz abba iskolába, úgy hívták, hogy Farkas Gyula, aki egy meghatározó személyiség volt a magyar cigányság életébe, mert odáig ő tanított minden cigány gyereket. Tehát ő foglalkozott a cimbalmossal, a brácsossal, a bőgőssel, a hegedűssel, tehát a felnövekvő generációnak ő volt az első olyan embere, aki elkezdett foglalkozni a gyerekekkel. És akkor ez a szegény Gyula bácsi 1990-ben meghalt. És hogy ne maradjon magára az iskola, az intézmény, kerestek olyan tanárokat, olyan végzettségű muzsikusokat, cigány származási muzsikusokat, akik ezt tovább tudnák vinni. És akkor ott jöttem én bele a képbe, hogy 90-ben megkerestek engem, mint diplomás hegedűművészt, hogy vállalnám ezt az oktatást. És akkor megint, hát kicsit hezitáltam, hogy na, most akkor mi lesz, mert udáig nem tanítottam én. Kimaradt az életemből ugye 5-6-7 év, és akkor 90-ben, hát mondom, ez is egy óriási dolog. Itt egy cigány gyerekekkel való foglalkozás van, itt egy teljesen más közeg van. Másképp kell velük foglalkozni, minden más, tehát valahogy...
0: Érezte a kihívást ebben?
1: Nagyon. Itt is, megmondom egész őszintén, hosszú évekig kerestem azt az utat, hogy hogy jutok el hozzájuk. Tehát meg kell találni ezt az utat, mert ezeknek sokkal nekem. Volt, nem is arról van, csak tehát olyan gyerekek, ezek aluszociál gyerekek, el kell, hogy mondjam. De általában vidékről jönnek, nagyon nehéz sorsba élnek, nagyon rossz körülmények között élnek, ugye? És hát most is küzdenek a megélhetéssel. Ilyen gyerekeket tanítani és ilyenekkel foglalkozni nagyon nagy kihívás volt, és nagyon meg kellett tanulni.
0: Ezek a gyerekek kapnak otthonról ösztönzést? Például, mert ugye említette, hogy megélhetési gondokkal küzd a család.
1: Igen.
0: És ez most teljesen mindegy, hogy roma, magyar vagy bármilyen családnál, hogyha megélhetési gondokkal küzd valaki, akkor azt szeretné, hogy a gyerek minél előbb dolgozzon, és ne pedig ott tanuljon még évekig.
1: Igazándiból igen, sajnos ez is az egyik probléma, hogy most már kevesebb a jelentkező, mint ezelőtt 20 vagy 25 éve, vagy 10 éve. Ugyanis ugye ezek a roma családok, ezek küzdenek a megélhetéssel, és ez egy nagy kihívás a számukra, hogyha egy 14 éves gyerek elkerül tőlük Budapestre, ezt finanszírozni, ezt végigvinni, még ő megtanul.
0: Mikor fog ebből majd profitálni.
1: Ez egy nagy kihívás a számukra, de hála Istennek, azt kell mondanom, hogy mindig van egy elkötelezett szülő, aki azt mondja, hú, hát tehetséges a fiam, a kislányom, akkor beadjuk ebbe az iskolába és tanulja ezt. El kell mondanom, hogy ez egy egyedülálló iskola. Tehát ilyen sajnos azt kell mondanom, hogy a világon nincs még egy ilyen iskola, ahol ezt a fajta zenét tanítsák. Tehát olyan magasfokú zenei képzés van, hogy most el lehet mondani, hogy szinte a gyerekek mindenféle zenét tanulnak. Klasszikus zenét, tánczenét, cigányzenét, jazzt. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan átfogó intézmény, és arról nem is beszélek, hogy táncot is. Úgyhogy nagyon átfogó intézmény, ahol nagyon magas oktatás folyik. És ezek a gyerekek nagyon magas oktatásban vannak részesítve. És úgy néz ki most már, tehát akkor visszamegyek megint 90-be, hogy elkezdtük ezt az intézményt úgy iskolarendszerre változtatni, hogy ezek a gyerekek, miután elvégezték az iskolát, kapnak egy OKJ vizsgát. Tehát odáig nem volt semmiféle végzettségpapírból, most már ott tartunk, hogy a gyerekek OKJ vizsgát szereznek, magasfokút, és most van egy jó hír, amit bejelenthetek, valószínűleg sikerülni fog főiskolai szintre hozni. Ami azt jelenti, hogy bekerülünk a Zeneakadémiának a körébe, és ott már a gyerekek felső fokon fognak végezni. Úgyhogy Farkas Gábor rektor úrral beszéltünk erről, és ez az iskola odáig eljutott, hogy főiskolai szintre fogjuk emelni. Tehát itt a roma gyerekek főiskolai diplomát fognak kapni, ami azt jelenti, hogy a megélhetésük is biztosítva van, mert tudnak vele tanítani, tudnak vele bármit csinálni. Azért egy főiskolai végzettség azért mégis meghatározó lehet a számukra. Ezt dolgoztuk ki, hogy ez létre tudjon jönni, és ezek a gyerekeknek legyen egy életképe, egy élet elképzelés, hogy mit akarnak. Visszatérve 90-re, hát nem volt könnyű, amit érdeklődött, nagyon nehezen küzdöttem meg, hogy kell, és hát a rutin és a tapasztalat most már annyira kialakult bennem, hogy nagyon szeretem csinálni. Az életem meghatározó része, hogy minden nap bemegyek, minden nap tanítok, tehát én igazándiból most az egyik oldalam a tanítás, a másik oldalom a művészet. Tehát ez most a kettő formálódott ki bennem, de mind a kettőt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, mind a kettőt, a tanítást is, és nagyon sok örömem van benne, mert mikor látja, hogy az ember, hogy a gyerekek fejlődnek, és eljutnak olyan szintről, egy magasabb szintre, hogy honnan, hova jutnak el, ez egy óriási dolog az én számomra, hogy ez

0: jól zenél. Mert ugye ő említett, hogy azért a zenés családokban, ahol voltak zenészek, akkor azért mindig a gyereknek előbb-utóbb kezébe adták a hegedűt, vagy valamilyen hangszert. Hogy ez ma is így van-e? Vagy elkallódnak ezek a tehetségek? Nagyon sokan kutatják őket persze, meg próbálják felkutatni, de sikerül-e? És milyen arányban?
1: Hát én úgy gondolom, hogy igen, megoszlik. Tehát mit értek megoszlás alatt, hogy vannak sajnos gyerekek, akik elkezdenek tanulni, és akkor nem fejezik be. Itt baj van egy bizonyos szintig a, kimerem mondani, a kitartással. Tehát tulajdonképpen ez egy óriási dolog, hogy az ember elkezd valamit csinálni, és akkor nem jut el a végéig. Most ennek különböző okai is lehetnek. Rengeteg oka van. Családi, anyagi, erkölcsi okai is lehetnek. Én nagyon sok gyerekkel találkoztam olyannal, aki eljött hozzánk tanulni, és sajnos pár év után abba hagyta. De volt olyan gyerek, aki nagyon, de nagyon kitartóan csinálta a dolgokat, és most egy meghatározó személyiség lett belőle. Tehát azért mondom, megoszlanak ezek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy ilyen, hát, fele-fele arányba. Tehát,
0: én most konkrétan az ilyen nagyon tehetséges gyerekekre gondoltam, akik vidéken vannak.
1: Értem. Én úgy gondolom, aki nagyon, de nagyon tehetséges, az nem veszik el. És ha van egy olyan szerv, vagy egy tanár, vagy egy valaki, aki ezt föl tudja karolni, akkor nagyon jó dolog tud ebből kijönni. És el kell, hogy mondjam, én sokat járok le vidékre. Általában oda járunk le, bemutatókat tartani kisebb helységekbe, kisebb településekre, ahol roma származású gyerekek vannak, meg roma származási tanulók, és onnan próbálunk hozni gyerekeket az intézményünkbe, és el kell mondanom, hogy a mostani tanulóknak a 90% az mind vidékről van, vidékiek. És nagyon, de nagyon-nagyon szeretik ezt. Már korán elkezdenek táncolni, énekelni, és aki tovább akar tanulni, most már kaptunk az államtól egy olyan segítséget, hogy a nálunk tanuló gyermekek ösztöndíjat kapnak, teljes ellátást, kollégiumi ellátást, utazást. Havonta ösztöndíjat, amiből tudják fedezni egyrészt a kis kiadásukat itthon. Mert azért nem egyszerű dolog egy 14 éves gyereknek Budapesten élni, tanulni, hát szóval ehhez azért megfelelő anyagi támasz is kell. És ezt sajnos ugye nagyon sok szülő nem tudja biztosítani, és emiatt is elbuknak dolgok. Közre játszik arra, hogy a szülő azt mondja, hogy sajnos nincs rá lehetőségünk, nincs rá tehetségünk, hogy ezeket a gyerekeket itt tovább adjuk, hanem sajnos volt rá precedens, hogy elment dolgozni a gyerek. El kellett neki menni.
0: Erről beszéltem, igen. Hogy...
1: Szóval van ilyen is, sajnos találkoztam vele, és jelen van ez is, hogy nem megy a dolog.
0: Mert hosszú az út addig, amíg egy zenészből jó zenész lesz.
1: Az, tehát... amit már mondtam, hogy egy zenész holtig tanul. Tehát ezt nem lehet abba, hogy nagyon is megtanultam, ezzel foglalkozni kell. De hála Istennek, hozzáteszem most is, hogy mindig vannak olyan gyerekek, akik elhivatottak a szülők is, és mindent megtesznek azért, hogy a gyerekikből zenész váljon. De hát mondom, ehhez kell egy bizonyos jó erkölcsi, anyagi háttér. Egy jó olyan háttér, ahol a szülő ezt tudja vállalni.

0: Ön ugye hazai és nemzetközi szinten elért több évtizedes magas színvonalú, kiemelkedően sokrétű előadó, művész és pedagógiai munkájáért is elismeréseket kapott. 2020-ban például Dankó Pista életműdíjjal tüntették ki. Az ember ugye dolgozik, végzi a hivatását, egyszer csak egy nap pillanat, amikor úgy érzi, hogy na, most már itt az ideje, hogy elismerjenek, és akkor megtörténik. Így van ez? Vagy önnél hogy történt?
1: Hát igen, én megmondom őszintén, ezt a Dankó díjat is nagyon-nagyon megköszöntem, és én nem is vágytam rá, hogy én bármilyen díjat kapjak. Tényleg egy elismerés a szakmától ez, és akkor ott egy nagyon kedves kollégám, aki fölhívott telefonon, azt mondja, egy szakmai bizottság téged jelölt erre. Mondom, engem? Azt mondja, igen. És hát ez tulajdonképpen attól függött, hogy hát ez nem is hányban, is 2020 az annyit jelentett a számomra, hogy szinte minden áldott nap úton voltam, és rengeteget jöttem, mentem az országba, különböző fellépések, stb.
0: Tehát akkor meglepte a dolog.
1: Meg.
0: Nem is volt ideje rá gondolni.
1: Csak jön a telefon, és akkor megmondom, igen, hát ez óriási dolog volt a számomra. De aztán meg elismerés is a szakma szempontjából, hogy engem jelöltek erre.
0: Igen, de hát a díjeső az ugye tovább folytatódott, még ugyanabban az évben pedagógiai munkásságát, az Artisius zenetanári díjával ismerték el, mint a magyar cigányzene képzés elhivatott zenepedagógusa. Na, így van. Próbálom kimondani.
1: Igen.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki elhivatott legyen?
1: Hát, már benne van a szóba, hogy elhivatott legyen. Például én minden áldott nap felkészülök a tanításra. Úgy megyek el tanítani, hogy felkészülök. Tehát ez a hivatottság. Tehát úgy nem lehet odaállítani egy gyerek elé, hogy nem tudod, hogy mit akarsz. Tehát én előtte valónap elképzelem a következő nap tanítását, hogy mit fogok tanítani, hogy fogom tanítani. Tehát magába foglalja ez a hivatottság. Azt meg kell tervezni napról napra.
0: Pedig ennyi év után már akár a kis ujjából is rázhatná. De ez az, amikor valaki nagyon alapos.
1: Így van.
0: Nem bízza el magát, és minden helyzet más, minden diák más, pontosan, minden óra más, és éppen ezért úgy érzi, hogy fel kell rá készülni. Ez egyébként egy nagyszerű logika.
1: Nekem az az ellazulás, mikor már vége van az órának, és a gyerek megtanulta, amit én akarom. Tehát az az igazi ellazulás.
0: Gyerek na most is érzi, hogyha meg a pedagógus fel van készülve, nagyon érzi, és ha nagyon odafigyel.
1: Óriási. Például igen, most is a zenekarom kint volt Inzlandon. Volt egy óriási fesztivál most, májusban. És olyan komoly előadók voltak kint, hogy meghatározóak voltak Európában. És ezek a gyerekek olyan szinten zenéltek, hogy olyan elismerést kaptunk, hogy újra visszahívtak minket megint jövőre is. Igazán, de ezt nem lehet lekezelően kezelni, mert ami az igazi ebbe a felelősség. Tehát, ha az ember nincs felelősséggel a gyerekek iránt, és én megmondom őszintén, vannak kudarcok. Rettenetes sok kudarc van. Rettenetes sok. Nagyon meg kell ezért harcolni, de rettenetes sok. Mert azért, na, mondjuk meg őszintén, ezek a roma gyerekek nem igazán bárányok, hogy nagyon jó viseletű gyerekek. Nagyon sokszor rájuk kell szólni.
0: Meg gyerekek.
1: Ugye nem mindig sikerül az, amit én elterveztem.
0: De a Farkas Gyula is elbírt velük.
1: Igen, úgyhogy 101 ember, 108 ember tanított.
0: És kőkeményen bánt velük egyébként, de nagyon jól nevelte őket.
1: Tehát én nagyon sokszor figyeltem a Gyula bácsit, mert én abban az időben jártam be oda, ugyanis 82-ben én már a Zeneakadémián tanultam, és az a tanár, aki engem tanított, ott tanított klasszikus zenét. És akkor elment külföld, akkor mindig mondta, na, Laci, menjél be, Rajkó, és tanítsd ezeket a gyerekeket, mert te azt mondja, úgyis roma gyerek vagy, már elfogadják tőled, mert és akkor benn voltam, és akkor láttam, hogy ez a Farkas Gyula bácsi hogy tanított, hogy tudott bánni. Én ezt ilyen nappal figyeltem, hogy viselkedik ez a gyerekekkel, hogy tanít. Tehát muszáj volt megtanulni ennek a csinyábinját.
0: Jó példa volt akkor önök előtt. És ugye, hogy még mindig haladjunk a díjakkal, ugye 2 évvel ezelőtt pedig megkapta a cigányzene hagyományainak megőrzése érdekében végzett kiemelkedő művészi és oktatói munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést. A cigányzene hagyományainak megőrzése mennyire fontos, mennyire foglalkoznak ezzel egyáltalán, kik azok, akik ezzel foglalkoznak, és sikerül-e átörökíteni úgy a cigányzene hagyományait az elkövetkező generációnak, ahogy önök most ezt elképzelik például?
1: Hát igazándiból egy nagyon picikét vagyok szkeptikus ebbe az ügybe, mert szerintem nagyon sok próbálkozás van arra, hogy ez a cigányzene fennmaradjon. De egészen pontosan kellenének hozzá segítségek. ahhoz, hogy ez a műfaj ne veszendőbe. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan, ott van a száztagú cigányzenekar, ott vannak ezek a panon cigányzenekar. Azoknak is egy olyan küzdelem sajnos fennmaradni és továbbvinni, de én azt mondom, hogy nem szabad feladni. Én is azt mondom a tanításba is, hogy nem szabad feladni. Tehát én reménykedem abba, hogy ez a cigányzene valamennyire meg tud újulni. Én abba is látok reményt, hogy haladni a korral. Tehát,
0: de csak úgy, hogy azért a régi az ne
1: persze,
0: sérüljön.
1: Abszolút. Én annak a híve vagyok, de ugye változik körülöttünk minden. Változik a környezet, változnak az elvárások. Na most ezt szinkronba hozni a régivel, meg az újat, ez a nem könnyű. Tehát ezt kéne valahogy összehangolni úgy, hogy ez a két dolog össze tud jönni, akkor én látok benne jövőt. Tehát ezt a két dolgot valahogy össze kéne rakni, és akkor én remélem, hogy kijönne belőle az, hogy ezt tovább tudjon én harcolok érte. Mert ez az iskola, ahol mi vagyunk, az ugye a felnövekvő generációt neveli. Ez lenne a célja, hogy ezeket a gyerekeket ugye felkészíteni a jövőre. Ugye? És ahhoz kellenek nekünk segítségek. Kellenek az, hogy legyen ösztöndíj, az, hogy legyen diplomája egy cigány gyerekeknek ebből a cigányzenéből. Tehát ezek azért meghatározó dolgok arra, hogy azt mondja egy cigány szülő, hogy igen, hát akkor oda viszem a gyerekemet tanulni, ahol diplomás embert nevelnek belőle. Tehát ilyen dolgok ezért most már kezdenek elindulni, és nagyon remélem, hogy ennek lesz jövője. És én bízok benne, és én próbálom ezt tényleg tovább vinni addig, ameddig nem lesz jó eredmény. Tehát én bízok benne, persze vannak szkeptikus dolgok benne, mikor az ember úgy, talán, de én azt mondom, nem szabad feladni.
0: Ez nagyszerű. Legyen ez a végszó. Jó. Nyári László, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és
1: én
0: további
1: köszönöm.
0: Sok sikert kívánok, és kitartás, de hát az önben megvan, azt hiszem.
1: És én pedig köszönöm a meghívást, és kedves hallgatóknak a türelmét, hogy meghallgat.

Kedves hallgatóink, a Portréban Nyári László volt a vendégem. A hangmérnök Pór István, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tóthi Kenikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušajte slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje leko poslušate sokši pondelek za dvečerka od jedne vure do pol dvej. Zbogon ostanite do drugoga kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben egy német énekesnőt mutatunk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Astrid Harcbeckert. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A német énekesnő Astrid Harzbecker 1965. december 8-án született Rízában. Már gyermekkorában tanult énekelni, gitározni és zongorázni, de az iskola elvégzését követően egy vasüzemben kezdett dolgozni. 1985-ben kezdte meg tanulmányait a lipcsei Félix Mendelssohn Bartholdy zenei főiskolán, ahol tánc és szórakoztató zene szakra járt. Tanulmányait sikeresen le is zárta, és zenetanárként diplomázott.

1991-ben Astrid Harzbecker a saját maga által írt Ó Mária, Schütz die Berge című dallal részt vett a Herbert Roth Fesztiválon. A dal olyan sikeres lett, hogy 1992-ben az énekesnőt az év legsikeresebb utánpótlás énekeseként kitüntették a Kroneder Volksmusik díjjal.

1996-ban Astrid Harzbecker első alkalommal vett részt a Grand Prix der Volksmusik című zenei versenyen, melynek németországi elődöntőjét 2000-ben meg is nyerte. Karakterisztikus hangjával Astrid Harzbecker a népzenei sláger egyik legismertebb és legsikeresebb előadója, aki máig rendszeres vendége különböző televíziós és rádiós műsoroknak.

Magánéletében Astrid Harzbecker 1989 óta Hans-Jürgen Schmidt zeneszerző felesége. Házasságukból gyermek nem született. Zenei pályafutása során a művésznő összesen 8 saját albumot, valamint számos best of összeállítást jelentetett meg. Máig vállal élő fellépéseket, valamint rendszeresen énekel vallási koncerteket is.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Astrid Harzbecker német énekesnőt mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Zmena zasadnutí valného zhromaždenia klubu slovenských dôchodcov v Budapešti. Za predsedu bol zvolený pôvodom Komlóšan Ján Kukučka.
1: Nagyon népszerűek a Szlovákiába tett kirándulások, a szlovássággal kapcsolatos témák, mondanám is, hogy anyországgal való kapcsolattartás. Budapesten vagy Magyarországon nagyon sok program van, tárlatok megnézése, Békés Csabai kolbászfesztivál, kirakodóvásárok, templomokba való egyházi eseményeken való részvétel, iskolákba való részvétel, télapú ünnepségek, szóval mind, ami a kerületi önkormányzaton keresztül kapcsolódó rendezvények, és abban részt veszünk. Hát nyilván, mint ugye nyugdíjasok, nagypapák, nagymamák aktívan részt vennek, az unokák. Nagyon sokan ugye vidékről kerültünk ide, és a szülőfalujukkal, városukkal a kapcsolatot, az egy lényeges dolog, hogy nem szakadunk el a szülőfalunktól, a szülőhelyünktől. Hát, sőt, hát nagyon sokan vannak, akik szlovákiai születésűek. Szívesen látnak minket, és mi sem feledkezünk el arról, hogy hol születtünk, és a gyökereink hol vannak.
2: Ja som úplne nová členka.
0: Hovorí Mária Libajová.
2: Tak som sa sem dostala, že ja som členkou speváckeho zboru Ozvena. A tam sa mi veľmi páči, tam som medzi Slovákmi, my sa máme strašne radi a sme veľmi oduševnení. A tak som sa zoznámila s týmto klubom.
3: Ako sa vám páčilo toto dnešné popoludne, kde ste prijali vlastne aj funkciu vo vedení?
2: Celý program sa mi páčil a veľmi sa mi páčilo aj divadlo. A tak krásne rozprávali slovensky, že som úplne bola dojata.
0: Počuli ste zvukovú montáž z valného zhromaždenia Budapešťanského klubu slovenských dôchodcov, ktoré sa konalo na jar roku 2019. Rozhovory pripravil Ján Benčík.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 13-a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője a Rajasthani Musafir együttes, amelynek zenéjén keresztül India egyik különleges és rendkívül sokszínű zenei kultúrájába nyerhetünk betekintést. A Musafir neve vándorlót jelent, ami jól illik az együttes szellemiségéhez. A formációt Hamid Kankava tabla művész és zenei vezető hozta létre, aki különböző rajasztáni zenei közösségek kiváló muzsikusait gyűjtötte egybe. A csapat tagjai között megtalálhatók a társhivatag környékén élő Langa, Manganiyar és Szapera közösségek zenészei, akik saját hagyományaikat és hangszeres tudásukat hozzák magukkal. Hamid Kankava maga Jaipurban született, és zenei tudását több irányból is gazdagította. A hindusztáni klasszikus zene mellett a nyugati zenei világ, a jazz és más nemzetközi hatások is formálták gondolkodását. A Musafir létrehozásával olyan együttest épített fel, amelyben a különböző zenei hátterű előadók nem egymás mellett, hanem egymással összekapcsolódva szólalnak meg. Ez a sokféleség a hangszerelésben is hallható. A Musafir zenéjében a tabla és más indiai ütőhangszerek mellett megszólal a sarangi, a harmónium, különféle fuvolák és számos ritmus hangszer. A langa és manganiyar zenészek hagyományos éneke és hangszeres játéka különleges szint ad az együttes megszólalásának. A hagyományos dallamok mellett erőteljesen jelen van a pakisztáni eredetű kavali, vagyis a szúfi vallásos zene hatása, valamint az észak-indiai klasszikus zene is. Egyes felvételeken az arab zene és az indiai populáris zene nyomai is felismerhetőek. Hamid Khan egyik legfontosabb törekvése éppen az volt, hogy a különböző rajasztáni zenei hagyományokat közös színpadon szólaltassa meg. Olyan muzsikusokat választott maga mellé, akik saját közösségükben már komoly tudással és tapasztalattal rendelkeztek, így alakult ki a Musafir jellegzetes hangzásvilága, amely egyszerre őrzi a régi hagyományokat és enged teret az új zenei ötleteknek. Az együttes nemzetközi sikere is ennek a különleges zenei találkozásnak köszönhető. A Musafir a 90-es évek közepén indult nemzetközi útjára, és azóta Európa, Amerika és a világ számos más részének közönsége is megismerhette. A formáció olyan előadókat is összekapcsolt, akik saját hazájukban különböző kulturális és zenei hagyományokat képviselnek. A zenekar előadásaihoz gyakran látványos színpadi elemek is társulnak. A zene mellett megjelenhetnek a kábelia, vagyis a kígyóbűvölő közösség táncosai, valamint különböző tradicionális mutatványok is. Ez a látványvilág még teljesebbé teszi azt a kulturális képet, amelyet a Musafir a színpadon képvisel. A Musafir munkássága jól példázza, hogy egy hagyomány akkor maradhat élő, ha nem csak megőrizzük, hanem új környezetben is képesek vagyunk megszólaltatni. Hamid Khan és muzsikus társai ezt a rajasztáni zene nemzetközi bemutatásával valósították meg. Saját kulturális gyökereikből kiindulva egy olyan zenei nyelvet hoztak létre, amely a világ számos pontján érthető és átélhető.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Muszafír zenekar felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Szent Mihály havának 13. napján, amikor a kornélok ünnepelnek, ajánlom műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. Az új iskola több mint egy oktatási intézmény. Megkezdődött a munka az ország második szerb gimnáziumában, Szegeden. A két hete indult tanév újdonságokat és új feladatokat is hoz. Készen állnak erre a szlovák nemzetiségi oktatási intézményekben. Megkedvelték a családok az eleki román nemzetiségi általános iskolát. Idén 19 elsőssel kezdték a tanévet. Gazdag lesz az őszi programja a Pannon és a Missia tambura zenekaroknak, de új dallal is készülnek a zenészek. Három generáció muzsikál együtt, 35 éves a paksi Roger Schilling fúvószenekar. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: Első Bartolomeusz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka új Róma érsekének jelenlétében ünnepélyes keretek között nyitották meg múlt szombaton Budapesten a Fanarion ortodox keresztény dialógus központot. Üdvözlő beszédében a pátriárka hangsúlyozta: a történelmi Budapest központjában immár ablak nyílik az egész világra, ahol a teológia párbeszédet folytat majd a kultúrával és a tudománnyal.
0: Több mint 100 eredeti személyes tárgy és fénykép segítségével elevenedik meg Szent II. János pápa élete és történelmi hatása a Totus Tuus teljesen a tiéd című kiállításon, amely szeptember 27-éig látható Székesfehérváron. A Szent István Király Múzeum rendház épületében a vatikáni relikviákat és az eredeti pápamobilt is bemutató tárlat tárgyai több lengyel múzeumból érkeztek.
1: Borostyán Szív elismerésben részesült Bot Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Hagyományok Háza főigazgatója az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért és nemzetközi megismertetéséért. A kitüntetést Sándor Fegyír, Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete adta át augusztus 24-én az Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen.
0: Idén is megszervezte a pedagógiai Csemegepiac elnevezésű rendezvényt a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ, a Goethe Intézet Budapest együttműködésével. A rendezvény célja támogatni a magyarországi német oktatási intézmények tanárait és ösztönözni őket a korszerű módszerek használatára. A népszokások, a helytörténet, a családi élet, a nyelvjárás, szókincs és a magyarországi németek kulturális öröksége témakörök területén is.
1: Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Békés megye önkormányzata és a Nagyszombat megyei önkormányzat a 11. Vármegye napon Békés Csabán. A megállapodás célja a két régió közötti együttműködés kiterjesztése. A tervek szerint a kultúra, az oktatás, a szociális ügyek és a regionális fejlesztés területén is keresnek majd közös lehetőségeket. A partnerségi megállapodás hivatalos aláírása a tervek szerint szeptember 24-én Dunaszerdahelyen lesz.
0: A 11. Vármegye napon szeptember 4-én adták át a Békés Vármegyéért kitüntetéseket is. Az idei díjazottak között van Mótyán György Tibor, szarvasi népművelő, akinek a megye kulturális és közösségi életében végzett munkáját ismerték el. A rangos díjat a hazai szlovákság kultúrájának és közösségi életének megőrzésért végzett évtizedes, kiemelkedő munkájáért ítélték oda.
1: Román gasztronómiai fesztivált és családi napot rendeztek a Gyulai Várkertben szeptember 12-én. Az esemény központi eleme a főzés volt, de sok más program is várta a vendégeket. Felléptek a magyarországi román nemzetiségi kultúrcsoportok is. A fesztivált immár 6. alkalommal rendezték meg a Várkertben, mondta Kozma György, az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
2: 2019-ben döntöttünk úgy, hogy ezt a fesztivált már egy nyíltabb közegben, pontosabban a Gyulai Vár előtt szervezzük meg. Mindezt azért is, hogy láttassuk magunkat, láttassuk, hogy Magyarországon létezik egy igen nagy román nemzetiségi közösség.
0: Szerb folklórestet rendeznek Mohácson szeptember 19-én a Városi Önkormányzat és a helyi Szerb Nemzeti Önkormányzat társ szervezésében, a Magyar-Szerb Kulturális Évad programjaként a Mohács 500 emlékév keretében. 16 órakor a deáktéri szabadtéri színpadon elsőként a Rádoszt zenekar lép fel, majd őket követi a Zora néptánc együttes. 18 órakor a Dragacevske Trube fúvós zenekar mutatkozik be Ráde Jorovics esztrád művésszel. Este 8 órakor kezdődik a Kóló Szerb Nemzeti Néptánc és Énekegyüttes fellépése. A programot hajnalig tartó táncház zárja.
1: Szintén szeptember 19-én szüreti ünnepséget rendez Vaskúton a Bács-Kiskun vármegyei horvát önkormányzat és a Bácskai Horvátok Kulturális Központja a Vaskúti és Garai horvát nemzetiségi önkormányzatokkal közösen. A program 16 órakor horvát szentmisével kezdődik, ezt követi a látványos népviseletes szüreti felvonulás. Az esti gálaműsorban Vaskúti, Dusnoki, Hercegszántói, Bajai és horvátországi vendégek váltják egymást a színpadon, majd a szüreti bálon a Garai Bácska tambura zenekar muzsikál.
0: A Baranyai fürdővárosban, Harkányban szeptember 19-én a hagyományőrző énekeké lesz a főszerep a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A kulturális seregszemlén a helyi Kitaibel Pál általános iskolában délután 2 órától lépnek színpadra a hazai horvát kórusok.
1: Görhöny fesztivált rendeznek a Pest megyei Péteriben, szeptember 19-én a Kastélykertben. Az esemény megidézi a hagyományos konyhát, a szlovák kultúrát és péteri múltját. Többféle program várja a látogatókat, így hagyományos kézműves bemutatók, kulturális műsor és interaktív gyermekprogramok, helytörténeti kiállítás, templomlátogatás, népi játékok, valamint jótékonysági süteményvásár is. A délután 2 órakor kezdődő eseményen a részvétel ingyenes.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, hosszú várakozás után hivatalosan is megnyílt a hazai szerb közösség második középiskolája. A budapesti Nikola Tesla oktatási központ mellett most már Szegeden is lesz szerb nyelvű gimnáziumi oktatás. A szerb országos önkormányzat, mint fenntartó, 2018 óta működtet óvodát és általános iskolát a városban, viszont a felújítási problémák miatt nem fejeződött be az egykori százszor szép gyerekház épületének átépítése. Így a város központjában egy volt irodaház épületében kezdhetik meg a szerb nemzetiségű gimnazisták a tanulmányaikat. Az ünnepélyes tanévnyitót követően Radić Milenko, dr. Lastić Jovánkát, a szerb országos önkormányzat elnökét, Binszki Józsefet, Szeged alpolgármesterét, valamint Stantićné Dukić Natáliát, a szegedi szerb oktatási központ főigazgatóját kérte mikrofon elé.
1: Körülbelül 15-20 évvel ezelőtt született meg az az ötlet, hogy jó lenne itt Szegeden egy önálló szerb köznevelési intézmény. Akkor Szegeden egyetlen szerb óvodai csoport működött a Hunyadi téri óvodában, ahol a Natasa már akkor is óvónő volt, tehát mondhatni jó hosszú utat jártunk be, hogy idáig eljutottunk.
2: Ön a Rigó utcai óvodában kezdte, és most a Stefánián iskolaigazgató. Hosszú volt a menet, de a szerb nyelvoktatás szempontjából ez egy történet. Pillanat. Minden készen áll?
3: Igen, folyamatosan jelen vagyok a köznevelésben. Az óvodában voltam, utána általános iskolában is, most a gimnáziumban, és ez örömmel tölt el engem, hogy minden szakaszban itt voltam és részt vettem az egészben.
1: Aztán ugye jött egy hosszabb szünet, és 2018-ban sikerült elindítani az általános iskolát, és mindvégig az volt az eredeti ötlet, hogy a végén itt egy gimnázium is lesz.
2: 50 gimnáziumi tanulóról beszélünk, akik nem elsősorban magyarországi állampolgársággal rendelkeznek.
3: Így van, van közülük, akik kettős állampolgárok, de legtöbben ugye szerb állampolgárok.
2: Honnan érkeztek?
3: Szabadkáról, Újvidékről, tehát itt a határ közeli városokból, településekről, de vannak Dél-Szerbiából is, tehát jól messzire utaztak.
2: Az általános iskola, illetve az óvoda már kinőtte a Stefánián lévő épületet. Egy teljesen más épület szárnyban kellett biztosítani lehetőséget a gimnáziumi osztályoknak. Minden elkészült?
3: Igen, gyönyörűen fel van újítva az épület, át van alakítva úgy, hogy megfeleljen természetesen a feltételeknek. Bőven van helyünk, tehát három gimnáziumi osztály indul, és minden osztálynak tanterme biztosított lesz, pluszban még vannak tantermek, amelyeket használhatják.
2: Ami a pedagógusi állományt illeti, sikerült minden tantárgyat lefedni?
3: Igen, legtöbb tanár már biztosítva volt, tehát általános iskolában már ezek a tanárok dolgoztak, megfelelő iskolai végzettségük van, hogy a gimnáziumban is tudjanak tanítani, de voltak kollégák, akiket most a nyáron ugye kell megkeresni is, tehát biztosítva lett szeptemberig minden tantárgy le van fedve.
2: A tankönyvek megérkeztek-e?
3: Még nem.
2: Mikorra várható?
3: Folyamatban van.
2: Mit jelent ez Szeged városának?
4: Rendkívül megtiszteltő, és nagyon büszkék vagyunk, és hálásak azért, hogy Szeged adhat otthont Magyarország második szerb gimnáziumának. Szeged erre méltán büszke, hiszen valami okból csak mégis minket választottak. Egyrészt nyilván azért, mert a szerb diaszpora jelentős része itt él, másrészt meg Szeged városa azért kulturálisan rendkívül sokszínű és befogadó. Mindig is ugyanolyan szegedirek tekintette az egyik nemzetiséget, mint a másikat. A nemzetiségi anyanyelvi iskolai oktatás alapvető feltétele a nemzetiségi megmaradásnak. Olyan szintre jutott el ma már Magyarországon az asszimilációs folyamat, majd minden nemzetiség részre, főleg a szorványban élők számára, hogy az utolsó utáni pillanatban voltunk. És én azt gondolom, hogy a korábbi kormánynak, az Orbán kormánynak elévülhetetlen érdem az, hogy ezt a nemzetiségi asszimilációs folyamatot meg tudta állítani.
2: Bár az iskola a szerb országos önkormányzat keretein belül működik, Szeged városa mivel tud hozzájárulni, hogy vonzóbbá tegye a gimnáziumi osztályokat?
4: Nehéz kérdés, majd az iskola megkeres minket, és elmondja, hogy mire van szüksége, és amennyiben ezt lehetőségünk van, biztos, hogy benne, hogy fogjunk segíteni.
2: Mi várható a következő egy évben? Ön szerint ez sikertörténet?
3: Úgy néz ki most egyelőre, hogy igen, és azon fogunk dolgozni természetesen. Ez volt a célunk, úgyhogy maximálisan mindent be fogunk adni, dobni, vetni, hogy ez siker legyen.
1: Bízom benne, hogy mindenki, aki lehetőséget kap, hogy itt tanuljon, maximálisan ki fogja használni. Ilyen a szegedi szerb gimi, és sikeres tanévet kívánok mindenkinek.

0: A nyári szünidő után a magyarországi szlovák intézmények is felkészülten várták a diákokat. A szeptemberi tanévkezdés újdonságokat és új feladatokat is hoz. A projekt és tematikus napok több helyen már évek óta az oktatás részét képezik, és a diákoknak is lehetőségük van elmondani véleményüket. Arról, hogy mit hoz az új tanév a magyarországi szlovák iskolákban, a sátoraljaújhelyi, a tótkomlósi és a szarvasi intézmények vezetőit kérdezte Dózsa Zenta.
1: A 2026-27-es tanévet egy megújult és leginkább megfiatalodott tantestülettel kezdjük, 19 taggal.
2: Kocik Júlia, sátor aljaújhelyi magyar szlovák két tanítási nyelvű nemzetiségi általános iskola és kollégium igazgatója.
1: A vendégtanárunk Szlovákiából továbbra is marad a közöttünk, tanulók és kollégák örömére, hiszen a szlovák és alsó tagozatos munkaközösség a szlovák területen nagyon fontosnak tartja, hogy a vendégtanárunk jelen legyen, és a szlovák nyelv ezáltal erősödjön, és ugyanakkor örülünk, hogy a Veszprémbányai pedagógiai karnak egy gyakornoka is jelen lesz decemberig a sorainkban, és így erősödik a fiatal kor és a tanulók közeli módszerek adaptálása, és ugyanakkor el tudom mondani, hogy 21 első osztályos tanulóval kezdjük, akik nem idegenek számunkra, azért, mert az egész múlt tanév folyamán havonta tematikus óvodás találkozókon vettünk részt, így könnyítettük nekik a majdani szeptemberi továbblépést, és a házi rend értelmében pedig segítjük egy két hetes szülőknek engedélyezett bentartózkodási ilyen külön engedéllyel, és ezáltal a kis elsősök, bízom benne, hogy megtetszik nekik az új környezet, hiszen mi erre készültünk több beruházással is a nyár folyamán az ebédlőnkben, ami egyébként nagyon szép és esztétikus, a gyerekek ebédeltetésére és egyéb tanításon kívül, és ugye a most az új kormány és minisztériumunk elképzelése szerinti projektnapok végrehajtására, azon kívül pedig négy tanteremben új műgyöntás padlót sikerült és vizetbe vezet, és így a szaktantermekben, mint a rajz és a technikateremben is tudunk javítani a körülményeken. 2027-ben pedig vár minket néhány jubileum, az iskolánk alapítványa 30 éves, és örömünkre szolgál, bár még ugye nemzetiségi vonalon a minisztériumnak az elképzelései még váratnak magukra, de azért a fenntartása, az országos szlovák önkormányzat által intézmények fenntartása, bízom benne, továbbra is stabil lesz és marad, mert hogy mi 20 éve tartozunk az országos szlovák önkormányzat alá, és erre fogunk majd emlékezni a megfelelő időpontban.
2: Sátoraljaújhelyről a következő beszélgetésben Tótkomlósra látogatunk. Az intézmény igazgatója Bajcer János Némelek Marianna beszél.
3: Szeptember 1-én kezdtük az új tanévet itt a szlovák két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda intézményében. Mondhatjuk azt, hogy a szakember ellátottságunk jó, minden tantárgyra van szakemberünk, szakos pedagógusunk. A tanulók tekintetében változatlan létszámmal folytatjuk, illetve kezdtük meg a 2026-27-es tanévet is, hiszen 14 nyolcadikosunk ballagott el tavaly, és most 14 elsőst köszönthettünk. Természetesen igyekszünk a gyerekek számára minél több tudást átadni, de emellett minél színesebb tanórán kívüli tevékenységeket is igyekszünk beiktatni a napjainkba, amelyeket többnyire a kedves kollégáink látnak el. Arra törekszünk, hogy a különböző területeken tehetséges gyerekek találjanak maguknak olyan programot, olyan területet, ahol fejleszthetik tudásukat, illetve minél színesebb tevékenységbe kapcsolódhatnak be. Az alsó tagozatban igazodva a 14 ponthoz, úgy gondolom, hogy többségében már ezek a jellemzők, ezek már megvoltak eddig is, hiszen a tanítók a saját belátásuk szerint, akár hogyha például szükséges volt, akár egy kicsit rövidítettek azon az órán, hogyha a gyerekeknek erre volt szükséglete, úgyhogy ezeket mi eddig is azért a gyerekek igényei szerint rugalmasan kezeltük, de most is igyekszünk ezeket beépíteni, például a mese az, amit nagyon fontos, ezért egy kéthetes projektet a mesére építeni, illetve a különböző területeket bevonni ebbe, hogy a gyerekek ne csak az iskolapadban tanuljanak, hanem különböző programok és tevékenységek által minél többet próbálunk kimozdulni, és külső helyszíneket is bevonni, például a néprajzi múzeumok erre nagyon jók, ott különböző interaktív kis feladatokat tudunk nekik összeállítani, illetve a természetbe kimozdulni. Mivel ökoiskola lettünk, így az újrahasznosítás, a környezettudatos nevelés előtérbe kerül, és igyekszünk is ma például az iskolakert gondozásával, valamint szakkörökön is ezzel foglalkozni. Nyertünk egy pályázatot Farmer Suri címen, amely pont erről szól, az újrahasznosításról és a környezetvédelemről.
2: És még egy iskola van hátra, amelyet az Országos Szlovák Önkormányzat működtet, a Szarvasi Szlovák Általános Iskola és Óvoda. Weber Néhánko Terész igazgatójával beszélgetünk.
4: A 2026-27-es tanévet 251 diákkal kezdjük. A szakos ellátottság megfelelő, úgy gondolom. Két vendégtanárt fogadunk, akik főként felső tagozaton segítik a munkánkat. Természetesen az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium javaslatait is igyekszünk beépíteni. Szerencsére már 2011-től az élménypedagógiával úgy mondhatom, hogy mélyen foglalkozunk. Nagyon sok projekttémánk van, évfolyamonként 2-2, de van például a népmesehetünk, ami az egész alsó tagozatot érinti, a szlovák hetünket is kibővítjük. Egy hét lesz az egész iskolának, és még egy hét lesz az alsó tagozatnak. Második és negyedik évfolyamon pedig további projekteket is indítunk. Az élménypedagógiához ugye hozzátartozik a szabadulószoba feladatsoraink, tanítási órákhoz, témákhoz, tananyagokhoz is kapcsolódunk, de vannak népszerű témáink is, mint a Disney, a Harry Potteres, de ugyanúgy van az erőkre, most készült el tavaly kémiás feladatsorunk. Hát több mint 30 ilyen feladatsorral várjuk a gyerekeket a szabadulószobában. Újításunk még, hogy a mozgást is érdekesebbé tegyük és motiváljuk a gyerekeket. Tavaly avattuk a mászófalunkat, amit a testnevelés tanmenetbe építünk be ebben a tanévben is. Tavalyi tanév végén ifjúsági Vöröskereszt bázisintézmény lettünk, duális képzőhely lettünk, és ebben a tanévben igyekszünk tehetségpont lenni.

0: Idén júniusban 12 végzős fejezte be tanulmányait az Eleki Román Nemzetiségi Általános Iskolában, és miután a 2026-27-es tanévre ennél jóval többen iratkoztak be, nem szakadt meg az a tanulói létszám növekedési tendencia, amely már 10 éve tart. Minek köszönhető ez a folyamatos emelkedés? Erről is kérdezte Bauer Ádám kollégám Szelezsán Pétert, az iskola igazgatóját.
1: 19 gyerek iratkozott be, örömmel konstatáltuk, hogy a szülők ismételten bizalommal fordultak felénk és az iskolánk felé.
2: Nem volt könnyű eljutni idáig. Körülbelül mikor kezdődött ez a folyamat, amikor elkezdtek jönni a gyerekek az Eleki Román Nemzetiségi Iskolában nagyobb létszámban?
1: Azt gondolom, hogy maga a konkrét előrelépés, fejlődés, a tanulói létszám emelkedés, olyan 8-10 éve vezethető vissza, ekkortól kezdődött el a mi kis iskolánkban az az előrelépés, amikor már nem kellett attól aggódnunk, hogy indíthatunk-e évfolyamot vagy osztályt vagy sem. Körülbelül olyan 2015-16-ban már láttuk az alagút végén a fényt, ugye mert köztudott volt, vagy nagyon sokan, akik ismerik a mi kis iskolánk történetét, hát eléggé szomorú és eléggé lelombozódó volt az akkori 15-ös év előtti iskolai tanulólétszám. Eljutottunk oda, hogy ott már, ahogy mondtam, láttuk az alagút végét, és akkortól számítottan különböző iskolai projektek megvalósításával, nevelőtestület hatékony munkájával, és sorolhatnék nagyon sok olyan tényezőt, amely arra mutatott és előre vezetett, és minden évben szinte elmondhatjuk, hogy emelkedik az iskolánk tanulói létszáma. Kb. 8-10 éve mondhatjuk azt, hogy egy igen szép létszámmal bíró nemzetiségi általános iskola vagyunk. Igen, csak fárasztónak mondható munkának köszönhetően jutottunk el ide. Természetesen, mint minden évben, azokat a projekteket, azokat az elképzeléseket, azokat a célokat meg is valósítottuk, amelyekben vártuk az óvodás gyermekeket különböző foglalkozásokra, iskolalátogatásra, tanítónénik bemutatására, az iskola teljes felszereltségét, kondícióit be tudtuk mutatni, meghívtuk a szülőket, szülői értekezletet, különböző nyílt napokat tartottunk, ahol azt hiszem reális képet festhettünk le arról, hogy itt milyen oktató-nevelő munka folyik, és nemzetiségi nevelő oktató munkáról beszélünk. Ami nagyon lényeges, hogy tényleg törekszünk arra, minden egyes esetben szeretném kihangsúlyozni, és mindig ki is hangsúlyozzuk, hogy egy családias légkörű iskolát szeretnénk, ahol tényleg a nevelő-oktató munkára összpontosít mindenki.

0: A következő percekben a hazai horvát nemzetiségi zenei élet kulisszái mögé pillantunk be. Nemrégiben ugyanis Balatinác Renáta, a Missia Tambura zenekar vezetőjével, dr. Vízvári Zoltánnal beszélgetett, aki ezer szállal kötődik a Pannon Tambura zenekarhoz is, hiszen annak is aktív tagja. Mindkét formáció a magyarországi horvátok legszebb zenei hagyományait élteti, de a tagok nem pihennek, készül a Missia legújabb dala, és mindkét zenekarra izgalmas fellépések várnak. Az interjú végén a zenekar Luda Glavo című dalát hallhatják.
1: Hát az őszi időszakban is a szokásos együttműködéseink mellett az alkotó munkára is koncentrálunk, ugyanis a magyarországi horvát énekkarokkal és táncsoportokkal való együttműködésen túl, is foglalkozunk saját szerzeményekkel, egy saját dallal készülünk, a zeneszerzési munka, a szövegírási és a hangszerelési munkát lezártuk, és most jelenleg a zenei anyag elkészítése és felvétele, valamint a klip forgatás áll előttünk, ez mindenképpen ebbe az évben meg fog jelenni, de emellett természetesen a magyarországi horvát táncsoportokkal és énekkarokkal is együttműködünk, így a Drávamenti Podravina együttessel is, akik most a 20. évfordulójukat ünneplik idén ősszel, illetve velük együtt eljutunk majd Vinkovciba, a Vinkovácska Jeszeni című kéthetes fesztiválra. Gyakorlatilag ez a Horvátország egyik legnagyobb néptánc találkozója. Itt veszünk részt majd az ünnepi felvonuláson és az esti kultúrműsoron. A felvonulást, illetve magát az egész napot, ami szeptember 20-án lesz, a Horvát TV, illetve a közösségi média élőbe fogja közvetíteni.
2: És mi a helyzet a Pannon Tambura zenekarral? Idén is sok fellépésetek lesz?
1: Pannon Tambura zenekar már megkezdte a próbáit. Igazából a zenekari tagok, sőt a kórus tagok száma is bővült, így most már újult erővel tudunk nekiállni az új időszaknak. Az idei évben egy koncertet vállaltunk, viszont a jövő tavasz az élménydús lesz és sűrű. Szervezünk egy mini turnét, itt igazából a horvátok laktak Gradistjében tervezünk. Ez három koncertből fog állni. Az első koncert Magyarországon lesz megtartva, a második Szlovákiában, Pozsony környékén, a harmadik pedig Ausztriában. Ez egy fantasztikusan aktív és számunkra nem csak turista élménybe gazdag, de én remélem, hogy közös mulatságokba gazdag hosszú hétvége lesz. Ezen kívül van meghívásunk Bosznia és Hercegovinába is, Szarajevó környékére, Olovóba konkrétan, egy egész estés koncerttel fogunk bemutatkozni, illetve eltöltünk majd egy hosszú hétvégét náluk.
2: Az év végén pedig Kozár Michelinben lesz egy koncertetek.
1: Igen, a tavaszi időszakot azt arra szántuk, hogy a Vápovói Tambura zenekarral közös műsort tanuljuk, illetve gyakoroljuk be. Ez azt eredményezte gyakorlatilag, hogy most kicsit újra kell kerestünk az identitásunkat, hiszen a tavaszi közös műsort, vápovóiakkal közös műsort önállóan nem tudjuk előadni, ezért most szeptembertől már arra fókuszálunk, hogy önállóan is tudjunk egy egész estés koncertet előadni, hiszen vagyunk elegen, és van egy kórusunk is.

0: Továbbra is a zenénél maradunk. A paksi Roger Schilling Fúvós zenekar idén ünnepli megalakulásának 35. évfordulóját. A jubileumra több különleges műsorral is készültek. A zenekar legutóbbi koncertjére Hengel Melitta kolléganőnk látogatott el, és Tresznics Károly zenekari taggal az együttes történetéről beszélgetett.
1: A mai napon egy 35 éves zenekari jubileumot ünneplünk, azonban ennek a zenekarnak a története már jóval korábban kezdődött. Arra kérném, hogy mesélje el nekünk, hogy hogyan is indult ez a közös munka.
2: Hát igen, jóval korábban indultunk. Pakson a fúvószenei oktatás a 70-es évek elején kezdődött. Akkor került ide Paksra a Hartmann házaspár, és Hartmann József akkor fúvós tanár tagokat toborzott a zeneiskolához, megalakuló zeneiskolához, illetve a leendő úttörő zenekarhoz. 72-ben alakult az úttörő zenekar. A jelenlegi zenekar alapító tagjai azóta együtt játszanak, tehát több mint 50 éve. Mikor már úgymond kiöregettünk a úttörő zenekari időkből, középiskolás korunkban megalapítottunk egy jazzzenekart. Hát az addig tartott, amíg középiskolások voltunk, utána felosztott, mivel hogy különböző intézményekben vidéken tovább tanultak a tagok, ezért csak egy kis zenekar, egy kombó maradt meg, aki folytatta ezt a zenei stílust. Ez később, mikor visszatért mindenki a városba, akkor megalakítottuk a Paksváros felnőtt fúvószenekarát. Az folyamatosan működött, és 91-ben pár alapító tagunkkal, barátainkkal úgy gondoltuk, hogy van jövője a sváb fúvós zenének, ezért megalakítottuk a Roger Schilling zenekart. Ami azóta folyamatosan fejlődik, 12 vagy 14 taggal alakítottuk, mivel az akkori, illetve jelenlegi zenekarvezető azt mondta, hogy sváb zenéhez ennyien jók vagyunk. És azóta elég nagy fluktuáció volt, elmentek, máshol folytattak zenei pályát, aminek nagyon örülünk, hogy a zenekar egy családi jellegű zenekar is, nem csak azért, mert családok zenélnek együtt, van már 3 generáció is a zenekarunkban, nagypapa, fia, unokája, illetve mi esetünkben is a lányom is tagja a zenekarnak már több éve. Tehát sikerült a fiatalítás is, sikerült bevonzani a fiatalokat, ők is szokják a sváb zenét, és tovább tudják majd adni, ami nem leszik.
1: Az interjú előtt beszélgettünk egy kicsit, és ön említette, hogy Pakson a német nyelviség elveszett az évtizedek során. Miért gondolták mégis úgy akkoriban, hogy érdemes egy sváb zenekart, egy sváb zenét játszó zenekart megalapítani?
2: Hát ez jó kérdés, azért, mert az alapító tagoknak a vérébe bent van a sváb identitás, ugye? És hát tényleg, hogyha megszólal a zene, már jár az embernek a lába, tehát ezt nem lehet letagadni. És mi nekünk az volt a célunk, hogy felkutassuk a sváb zenei hagyományokat, megőrizzük, továbbadjuk, és azt hiszem, hogy ez sikerült is. Nagyon-nagyon sok helyen jártunk már, megyén belül, megyén kívül, Baranyában is több helyen voltunk, kongresszusi központtól kezdve, szóval nagyon-nagyon sok, tehát összesen lehet így számolni értelme, hogy mennyi fellépésünk volt. Külföldön is megfordultunk, Németországban számtalan alkalommal, szinte mintha hazamennénk, ott is a főcsapás irány általában azért a testvérváros, Reichertshofen, az ottani zenekarral jó viszonyt ápolunk. 5 éves jubileumokkor meg szoktuk egymást látogatni, így a nemzetiségi napunkra szintén hivatalosak, és együtt fogjuk megünnepelni ezt a jeles évfordulót. Mert egy ilyen zenekar életében 35 év, azt hiszem, hogy elég jónak számít mostanában már.

0: Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Szeptemberben a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak az új szegedi szerb gimnázium tanévnyitó ünnepségéről, a magyarországi szlovák oktatási intézményekről, az eleki román nemzetiségi általános iskola tanulói létszám emelkedéséről, a Missia Tambura zenekar legújabb daláról, valamint a Paksi Roger Schilling fúvós zenekarról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kis Mónikát hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Rege a madárról. Miroslav Antik szerb költőverse, fordította Fehér Ferenc. Aki a vállaiban sajgó fájásként érzi ott vonzerejét a földnek, azoknak az ivadéka, akik az ősidőkben ismerték a repülés tudományát. Azoknak az egészen másfajta ősöknek az ivadéka, nem ezeké, akiknek átjár a vére, hanem azoké az áttetszőké, akik csupán kívülről érintenek örökké való aranyló ajkaikkal. Ez az a nemzetség, amelyiktől a gondolkodás gyógyíthatatlan gyötrelmét örököltük, s örökbe kaptuk tőlük a látást, mely nem összegzi, s nem továbbítja a benyomásokat, hanem a holnap tapasztalásainak érzéke. Más az látva látni, s más meg is látni. Aztán megmostam a folyóban talpam, homlokom és szemem. Csupa gyanakvás volt az esti fohászom. Nem más-e a teremtés tanulmányozása, mint makacs tudakozódás azokról a világokról, amelyek nem tudnak a protoplazmáról, mégis élnek, és mégis valami összetevőjük van. Úgy lehet, itt vannak valahol, s mi nem is tudunk erről, mert ami elért belőlük hozzánk, azt űrnek nevezzük. Úgy lehet, számukra mi vagyunk a semmi. Úgy lehet, számukra mi vagyunk az űr. Hányszor áthaladtak rajtunk, s szándékaikat se sejtjük. Hányszor áthaladtunk rajtuk, s szándékainkat se sejtik. Alakzat-e az alakzat,

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.